0: Igen, tekkel már jön. Nem vél.
1: Hűs meg, Mancsi!
2: Adam Horn, you guys can disregard.